0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.